Yes. Fölkin nasza. Discard bájte. Már bájhávodat valami bénen. Szerintjük valami hova. Szerintem te egy. Csillomot onsz. Tudod, hogy ismét az. Let's go. Ciao. From Amsterdam to Palestine.